Az alapon, elfogyott a papír, de csárval, úgyhogy marad a pong. A csárom tropikáli, ebből szoktam profitálni. 06 nem korrigárok, ez nem kamu, lofi, die, beat, jazz, boys. Pogány indul az alapon, elfogyott a papír, de csárval, úgyhogy marad a bong.